Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Come on. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet. A gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. Ma van a népesedési világnap, nem maradjon el az utasbiztosítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittasan és vezetői engedély nélkül ült autóba egy 25 éves férfi Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A rendőrök az esti órákban ellenőrizték a sofőrt és megállapították, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés miatt meghallgatták és őrizetbe vették. Ittas járművezetés miatt büntetőeljárás is indult ellene. Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizony.
1: Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője. Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön.
3: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
1: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két napon, július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. A Mabiz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
5: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Jász-Nagykun-Szolnok megye sportolói 10 érmet szereztek a hollandiai Szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, számolt be a szoljon.hu. 5 versenyző képviselte a megyét a magyar válogatottban, közülük 4-en összesen 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet nyertek úszásban és bowlingban. A magyar csapat összesen 95 éremmel és a nemzetek versenyének 4. helyével zárta a kontinens viadalt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása. Naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és a gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
6: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely Fegyverneken, olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kis létszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a Fegyverneki lakóhellyel vagy tartózkodási helyjel rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, maximum 29-31 fokot mérhetünk, éjjel 12-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van szombat. Megkezdjük a legjobb zenékkel a reggelt. Itt lesz Kylie Minogue az On a Night Like This-szel, a kezdés pedig Tom Novi és Lima közösségé. Ez a Take It, rádiózzunk együtt egészen délig, és természetesen nem leszünk téma nélkül a mai reggel se.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Shania Twain és a Men Feel Like a Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát nagyon nehéz bármit is mondanom, mert eléggé fáradtaska vagyok, úgyhogy ki kell slattyognom még a kávégép mellé, aztán ígérem, hogy hozok minden érdekességet a mai napról, illetve a témákat is. Addig szóljanak inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem a Boomfaku MC-z és a Freestyler, most viszont a folytatás, az Kylie Minogue. Ez az On a Night Like This itt a Westen. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Boomfunk MC's és a Freestyler. Na, ennek a dalnak köszönhetően remélem mindenki megébredt. Július 11-e van egyébként szombat. A névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap, mai reggel témáival. Viszont most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredés és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Máskádával érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Tovább apad a Tisza Szolnoknál. Az autó nem értékmegőrző. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbózza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen válik láthatóvá Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. Lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt George Michael és a Freedom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után érkezik egy okos nyakörv. A mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek. 8 óra után itt lesz velem Beyoncé és Taylor Swift, akik bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, azt is el fogom majd árulni. És végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színes dolog a FIFA-ról, a VB-ről, ugyanis most egy nagyon érdekes statisztikát hoztak el, aminek egyébként köze nincsen a focihoz, úgyhogy még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a futballt. Tőlem viszont most még az óra végéig jönnek a legjobb zenék, mert hogy még van még hátra ebből az órából. Nina Sky-jól és a Move Your Body-val megyünk tovább most a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezek a nap első témájával, a reggel első témájával, ami nem más lesz, mint egy okosnya körv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Akon már biztos, hogy itt lesz, a Dangerous-szal érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Tömeges kagylópusztulás. Új CT-berendezés a Hetényi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás. Mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Tömeges amuri kagylópusztulást tapasztaltak a Tiszató a Bátszalóki medencéjében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atkafaj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételeket készít és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mellette beszélgetünk arról, hogy egy okos nyakörv a mesterséges intelligencia segítségével őrzi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínában. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van, szombat, elmúlt 7 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van Akon, a kezdés pedig Michael Jackson.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük, más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. Folytatom az ébredést és a napindítást most a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Love Message egy szerelmes üzenettel, a Love Message-el, a folytatás pedig Iconic-é, ez a Dangerous most is a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönhetem. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébresztek mindenkit, csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a hírek után a CNC Music Factory hatalmas nagy slágere, a Gonna Make You Sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új vámszabály lépett életbe. Szolnokon adták át az 50 milliós támogatást. Több katona a térségben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Szolnokon adta át a Tesco az ökumenikus segélyszervezet idei kapaszkodó kampányában összegyűlt támogatást, írja a szoljon.hu. A vásárlók adománykuponjaiból közel 49 millió forint gyűlt össze, amit az áruházlánc 50 millió forintra egészített ki. A támogatásból az ökumenikus segélyszervezet országszerte 40 helyszínen 4150 nehéz sorsú gyermeket segít felzárkóztató foglalkozásokkal, közösségi programokkal, nyári táborokkal és személyre szabott támogatással. A jelképes csekket kedden a szolnoki áruházban adták át. A Tesco és a segélyszervezet már 17 éve működik együtt, idén pedig a kapcsolati erőszak elleni közös programmal is bővítették együttműködésüket. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen. A katonák egy külföldi misszióra készülnek fel, ezért július 23-áig több honvédségi jármű és katona jelenhet meg a térségben. A felkészítés Szolnok mellett Martfűt, Szajolt, Tiszajenőt, Tószeget, Vezsenyt és Zagyvarékast is érinti. A Magyar Honvédség azt közölte, hogy a feladatokat a vonatkozó szabályok betartásával végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé zavarni a lakosságot. A felkészítés idejére a helyiek türelmét és megértését kérik. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Usher és Pitbull közöse, a DJ Got Us Fall in Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan 8 óra után érkezik majd Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, el fogom árulni, és végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színességet hozok, méghozzá a FIFA-n statisztikáját a VB-ről, és nem focival lesz kapcsolatos, hanem érdekes és vicces lesz, úgyhogy azoknak is érdekes lehet, akik egyébként a futballt nem annyira kedvelik, és természetesen a legjobb zenékkel érkezek az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még van hátra időnk ebbe az órából. Car Wolf Afrikája biztos, hogy itt lesz, na meg a Stars on 45, az If You Could, Read My Mind-dal érkezik most a Bestre.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig 8 óra után érkezik Beyoncé és Taylor Swiftnek a közös ügye, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, ezek fognak jönni, meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red egyenesen Britanniából az Ain't That a Lot of Love-va.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Tovább apad a Tisza Szolnoknál. Az autó nem értékmegőrző. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen válik láthatóvá Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. Lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra. Bizony ez egy szombat reggel, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 11-e van, és ebben az órában jön Beyoncé és Taylor Swift közös története. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, azt is elárulom meg. Persze, hozom a legjobb zenéket is, az ébredés és a napindítás mellé indulunk a Soul Searcherrel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani, a legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog. Most pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. A britek fogják magukat képviseltetni, ugyanis itt lesz a Simply Red az Ain't That Lot of Love-val, és Mika a közvetlen folytatásért felel, méghozzá Big Girl-el itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Well Hello és Tídeni közösével ébredhettünk, ez volt a Disco Club. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a születésnapos Csúlya Imre, és a névnaposok pedig a Lilik és a Nórák, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig majd folytatom az ébredést és a napindítást, a hírek után ugyanis egy rövid szünet következik, de itt lesz velem Will Smith és a Getting Jiggy With It hamarosan. Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Tömeges kagylópusztulás. Új CT-berendezés a Hetényi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 11-e van, szombat. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás. Mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Tömeges amuri kagylópusztulást tapasztaltak a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság számolt be róla, hogy a jelenség a tartós hőség és a magas vízhőmérséklet miatt alakul ki, és a nyári kánikulák idején rendszeresen visszatér. Az amuri kagyló nem őshonos faj Magyarországon, ezért különösen érzékeny egy hazai vízi atkafaj által okozott bakteriális fertőzésre, amellyel szemben az őshonos kagylók többsége ellenálló. A bomlásnak indult kagylótestek a víz felszínre emelkednek, ahol a harcsák fogyasztják el őket. Munkába állt a szolnoki Hetényi Géza Kórház új 128 szeletes CT-berendezése. A készüléket az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program részeként helyezték üzembe. A csere idején a betegek vizsgálatait egy mobil CT biztosította, a munkálatok pedig a tervezett határidőre elkészültek. Az új berendezés gyorsabb vizsgálatokat tesz lehetővé, részletesebb felvételeket készít és a korábbinál kisebb sugárterhelés mellett segíti a pontosabb diagnózis felállítását. A készülék akár 300 kg-os betegek vizsgálatára is alkalmas. A kórház szerint a fejlesztés hozzájárul a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Destiny's Child ébrezgetett minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a következő órában pedig sportrovat. És a mai napon nem a fizikai sportról lesz szó, hanem a FIFA egyik érdekes statisztikáját hoztam el. Ez még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a focit. Ugyan a világbajnokság zajlik, és hát elvégeztek egy nagyon érdekes kis felmérést, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenéket is hozom. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Sharam, méghozzá a Party All The Time-mal, na meg a Stakaboo, ugyanis velük folytatjuk. Ez

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a FIFA egyik érdekes statisztikáját hozom el a sportrovatban, bár nem a fociról lesz konkrétan szó, ez még azoknak is vicces és érdekes lesz, akik nem szeretik a focit, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a White Town slágere, a Your Woman.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új vámszabály lépett életbe. Szolnokon adták át az 50 milliós támogatást. Több katona a térségben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Szolnokon adta át a Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet idei kapaszkodó kampányában összegyűlt támogatást, írja a szoljon.hu. A vásárlók adománykuponjaiból közel 49 millió forint gyűlt össze, amit az áruházlánc 50 millió forintra egészített ki. A támogatásból az Ökumenikus Segélyszervezet országszerte 40 helyszínen 4150 nehéz sorsú gyermeket segít felzárkóztató foglalkozásokkal, közösségi programokkal, nyári táborokkal és személyre szabott támogatással. A jelképes csekket kedden a szolnoki áruházban adták át. A Tesco és a segélyszervezet már 17 éve működik együtt, idén pedig a kapcsolati erőszak elleni közös programmal is bővítették együttműködésüket. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen. A katonák egy külföldi misszióra készülnek fel, ezért július 23-áig több honvédségi jármű és katona jelenhet meg a térségben. A felkészítés Szolnok mellett Martfűt, Szajolt, Tiszajenőt, Tószeget, Vezsenyt és Zagyvarékast is érinti. A Magyar Honvédség azt közölte, hogy a feladatokat a vonatkozó szabályok betartásával végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé zavarni a lakosságot. A felkészítés idejére a helyiek türelmét és megértését kérik. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai sportrovat egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis egy érdekes statisztikát hoztam el, amit a FIFA készített, és nem a futballal kapcsolatos, hanem így a világbajnokságon történt dolgokkal. Élvezni fogja mindenki, az is, aki nem szereti a focit, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a Deep Swing csapatával kezdünk. Ez az In The Music.

Best FM a legjobb zenék. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyeladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal. De most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, legalább annyi fogyott, mint amennyi legjobb zene szól a Best FM-en, ugyanis most is ezekkel megyünk tovább. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town a Your Movennel, a folytatás viszont Sasha-é, ez az I Feel Lonely itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a White Town slágere a Your Woman, kísértetiesen hasonlít Darth Vader indulójára, és most pedig ezt tessék hallgatni. Magunk mögött hagyjuk a 90-es éveket, és jönnek a 2000-es évek, és egy lánycsapat, ez a Mystic, és nem más, mint a megaslágerük, a Scandalous szól most itt a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán elmúlik 10 óra, eltépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, pörgetjük a Best hétvégét azért, hogy jól teljen a szombat délelőtt is. A hangulat felelősök között ott lesz Flo Rida, a Good Feeling-el érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a cirkuszok éjszakája. Tovább apad a Tisza Szolnoknál. Az autó nem érték megőrző. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm-t, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen válik láthatóvá Szolnoknál. Az autófeltörések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. Azt kérik, hogy senki ne hagyjon látható helyen értéktárgyakat a jármű utasterében, mert a tolvajok gyakran az ilyen autókat veszik célba. A táskát, a laptopot, a mobiltelefont, a pénztárcát és az okmányokat minden esetben érdemes magunkkal vinni. Ha ez nem megoldható, az értékeket még indulás előtt érdemes a csomagtartóba tenni. Lehetőség szerint jól megvilágított vagy kamerával megfigyelt helyen álljunk meg. Nyári szünet miatt július 20-ától augusztus 7-ig zárva tart a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A honlapjukon tudatták, hogy ebben az időszakban szünetelni fog a személyes ügyfélfogadás. Sürgős szakmai kérdésekben azonban telefonos ügyeletet tartanak minden hétfőn és kedden délelőtt 9 és 12 óra között. A központ augusztus 10-én hétfőn nyit ki újra, és ismét a megszokott rend szerint fogadja majd az ügyfeleket. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, együtt töltjük a szombat délelőttöt, július 11-e van, indul a Best hétvége, dübörögnek benne a legjobb zenék. Itt lesz például velem Bryan Adams és Mel C közöse a Where You Are Gone, a kezdés pedig Ida Corey, és Pedelögrend van az oldalán, ez a Let Me Think About It.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat. A születésnaposok között Csúlya Imrét köszönhetem. A névnaposoknál pedig a Liliket és a Nórákat. Isten értesse az ünnepelteket. És a legjobb zenéket pedig hozom egészen délig, hogy jól teljen. A szombat délelőtt dübörög a Best hétvége. Például majd Robbie Williams-el, bár egy szép dalt hozok tőle, a She's the One. A folytatás pedig Brian Ramsey és Mel C. ugyanis a Where You Are Gone duettel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle. Hamarosan folytatjuk, csak egy rövid szünet következik, aztán Tom Novi lesz majd a hangulat felelős.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk érkezik, ami a mai napot illeti, ugyanis 11 óra lesz majd, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, dübörök tovább a Best hétvége, például majd a Salt and Pepper és az MVU közösével a Wadament hozzák majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést, ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon, alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint jövő szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista Zverev előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem fogyott el a lendület az utolsó közös óránkban se. Jönnek a legjobb zenék, és a délelőtt úgy el fog pörögni, hogy észre se vesszük, ami még hátra van belőle. Jön, ami még nem volt. Például Jennifer Lopez is énekelni fog. Az If You Had My Love-ot hozza majd el. A kezdés pedig a Trainé. Ez a Hey Soul Sister. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Rádiózunk együtt déli.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szakács Gergő és a Van-e még? Hát van, hogy ne lenne? Hát nem is gondoltuk, hogy ebben az együttesben lesz még, ugyanis a Salt and Pepper 2026-ba hatalmas nagy turnéra indul az Egyesült Államok északi részén és Kanadába, olyan csapattal kiegészülve, mint a TLC, no meg az MVUG, akivel ezt a következő dalt is most elénekli. Ez a Salt and Pepper is, tehát az MVUG közöse, a What a Man most itt a Best-en.

0: Ezt a legjobb zenék, a két Jackson énekelt, Michael és Janet, ez volt a Scream, szép napot kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig érkezek, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön majd Kylie Minogue, és ez lesz az In Your Eyes.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, az Afro Medúza után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, és hogyha szombat, akkor érkezik White Boy mellé a második órába a Slim Fit, ami annyit jelent, hogy 2 óra R&B mixel készülnek a srácok, egyébként ez minden szombaton így van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kívánok mindenkinek kellemes szombat délután, jó étvágyat a szombati ebédhez, utoljára a Back to Black-et indítom. Ez a szerelem bomba itt a Best and Visha.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 500 altisztet esküt a Hősök terén, nem biztonságos a vizsgált USB-töltők nagy része. Meleg van, süthet a nap, zápor ritkán jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő. Létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét, ez az egyik, hanem a legfontosabb beosztás ott. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A vinyetta ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó. Az idei év harmadik hőhulláma további 2 hétig is eltarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 11-e van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, ma egyébként a Nórákat és a Liliket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Én pedig a legjobb zenékkel készültem, hozom is hamarosan Pápai Jóci slágerét, ez lesz a Fekete Tövés, itt lesz a Bye Alex is, hamarosan a Nehéz vagyokkal, most pedig a Dirty Dancing-el indítok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Ladies and gents.

Rádió FM, a legjobb zenék. Ma az országban a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Az előrejelzések szerint napos idő valószínű holnap, többnyire kevés felhő fel csapadék nélkül. Az északi a szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután pedig már kicsit melegszik, 27 és 32 fok között alakulhat.

stop a sucker DJ. So listen, what I mean.

0: Best FM a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenő helyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Másáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bőven lesznek még olyan slágerek, amelyeket nagyon szerettünk a 90-es, meg a 2000-es években. Ilyen lesz az Aquadala is. Jön a Barbie Girl, hamarosan már bekészítettem, az óra első dala pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendben átálltunk az új uniós vámszabályra, a NAV szerint tüzet tesztelne a Holdon a NASA. Holnap is északkeleten jöhet leginkább zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta az unión kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Az adóhivatal több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlenségtől megóvhat minket külföldi utazás esetén. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. Az amerikai űrügynökség arra kíváncsi, hogyan viselkednek a lángok a jóval kisebb gravitáció mellett. Egyes a Földön nem különösebben gyúlékony anyagok, ugyanis alacsonyabb oxigénszint mellett akár lángra is kaphatnak, a lebegő, parázsló részecskék pedig újabb tüzet okozhatnak. És ez nagyon veszélyes lehet a jövőbeli Hold és Mars bázis lakóira. A szakértők nem egy hatalmas mágiát raknának, csak egy zárt henger alakú égési kamrát küldenek a Holdra, írta az Origo. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Zápor, zivatar, főleg északkeleten fordulhat elő, ezeket akár erős széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ismét hűvösebb lehet ennél. Hétfőn a Dunántúlon ragyoghat legszebben a nap, de a gomoly felhők mellett másutt is sütni fog, megint inkább az északkeleti megyékben készülhetnek egy-egy záporra. 26-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és vidám szombat délutánt, egy óra múlt néhány perccel megyünk tovább a Best délutánban. Én Béni Mendia vagyok, és már bekészítettem a Well Hello slágerét, jön a Pályaudvar. Na de itt lesz Munitól a Dávi is, Geszti Péter Wolf Katival érkezik, de előtte Spiller és Sofia Lisbeck Story indít. Tarts velem!
0: Best FM.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM a legjobb zenék, az Aqua és a Barbie Girl érkezik a folytatásban, egy 97-es szerzemény, ami azonnal hatalmas, kicsit őrült popsláger lett. Egy műanyag tökéletes világot figuráz ki, miközben nagyon fülbemászó, és hát ugye sok helyen vitát is kavart a szövege miatt, sőt, a Barbie márka tulajdonosa még perelte is a csapatot. Érdekesség, hogy pont ez a provokatív, játékos stílus tette örök 90-es évekbeli kulcslágerré, úgyhogy ezzel nosztalgiázunk, ez már az Aqua és a Barbie Girl itt a Best FM-en.

0: FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, jönnek a hírek, aztán nincs megállás, robogunk tovább például a New Lever Empire-rel. Áthajózhatnánk, és Kid Rock is itt lesz velünk rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Munkaerőpiac minden jel arra utal, behorpadt a vendéglátás. Új ökölszabály jön az időjárásban, de nem hoz sok jót. Űrgyógyszerek lepik el a földet. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták, a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sokfelé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra múlt, néhány perccel folytatódik a szombati Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább, mindjárt Vastag Csaba slágerével jön a Szerelem Vándora, de előtte meghallgatjuk Kid Rock 2008-as slágerét, egy igazi nosztalgikus nyári hangulatú dal, ami már érkezik, és szól az All Summer Long, rádiózunk együtt.
0: Best FM, a

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, az Alaska Killer 1990-ben jelent meg, és az egyik legismertebb korai elektronikus house sláger lett. Igazi érdekessége, hogy a vokált Seal énekli, akinek ezt hozta meg az áttörést. Egy kicsit sötétebb, kicsit feszültebb hangulatú dalról van szó, mint a tipikus tánczene akkoriban volt, ezért is tűnt ki. Nagy siker lett az Egyesült Királyságban, listavezető is volt, és hát a dal után Seal szóló karrierje nagyon gyorsan beindult, és világsztár lett. Következik tehát a Killer itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arrafelé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I've been trying to get it through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare turns into your dreams.

Best FM legjobb zenék, Jack Reddick, No Matter Jack You Shared. Bennünket hamarosan itt a 3 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán az óra első dala már bekészítve, Mario Binance slágere lesz. I don't wanna know. Ezt szól hamarosan, most pedig a Planet Funk-t hallgatjuk. Chase the Sun, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. Ma van a népesedési világnap. Nem maradjon el az utasbiztosítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittasan és vezetői engedély nélkül ült autóba egy 25 éves férfi Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A rendőrök az esti órákban ellenőrizték a sofőrt és megállapították, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés miatt meghallgatták és őrizetbe vették. Ittas járművezetés miatt büntető eljárás is indult ellene. Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket. De itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizony.
2: Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője. Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön.
4: Az idei adatok szerint 9 millió 488 ezer Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én, a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két napon, július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. A Mabiz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról.
5: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Itt a fesztivál szezon a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
6: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Jász-Nagykun-Szolnok megye sportolói 10 érmet szereztek a hollandiai szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, számolt be a szoljon.hu. 5 versenyző képviselte a megyét a magyar válogatottban, közülük 4-en összesen 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet nyertek úszásban és bowlingban. A magyar csapat összesen 95 éremmel és a nemzetek versenyének 4. helyével zárta a kontinens viadalt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása. Naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és a gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely fegyverneken, olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kis létszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a fegyverneki lakóhelyjel vagy tartózkodási helyjel rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Holnap egy hideg front érkezik erős széllel, maximum 29-31 fokot mérhetünk, éjjel 12-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Kellemes hétvégét kívánok, a stúdióban már Fodor Attila. Most ünnepelne Melanie Appleby tesójával, Kimmel, már a 80-as években a listákra kerültek. Ma van a szülinapja a Bon Jovi gitárosának, Richie Samborának és Susan Vegának is. Mario Winans indítja az órát, I Don't Wanna Know.
0: 102.4 Best FM.

A jövő héten többször kell majd számítani záporokra, de 30 fok felett lesznek a maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék holnap. Több órára kisüt a nap, olykor viszont felhős idő várható. Csapadék viszont csak elvétve lehet. Erős lesz majd a szél. A hajnali órák még frissítő 15 fokot hoznak, napközben 29 és 31 fok között lesznek a legmagasabb hőmérsékletek. Hétfőn nyugaton lesz majd naposabb az idő, térségünkben viszont a napsütés mellett többször megnövekszik majd a felhőzet. Előfordulhatnak majd rövid záporok, zivatarok is a hét első napján. Az északi a szél továbbra is élénk lesz, 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A keddi nap általában felhős idővel telik, a térségünkben lehet majd több a gomoly felhő, és emiatt esők, záporok is lehetnek. Az északi a szél fog megélénkülni, 31 foknál is több lehet majd, ettől függetlenül a legmelegebb órákban. A hétvégét ezúttal a Jamiroquai-jal folytatjuk.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a Tiszató Fest mai fellépői Tiszafüreden, a TNT, Bály Alex és a Schlepp Fehér Krisztián, Tony Montana, valamint Nagyes Tétli többek között. A Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon ma este látható 20:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Abbonyban pedig a piac téren mediterrán tarka fiesztát tartanak 17 órától, görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásza koncertje is ma lesz itt Szolnokon a Múzsák terén 20:30-tól. Vadfruttik klubkoncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő szombaton este. A péntekenkénték koncertje a Múzsák terén látható majd jövő szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session jövő szombaton a La Movida Kuba zenekarral. Besenyszögi városnap a Fecskejük is sportpályán, jövő pénteken MC Haver és Teknővel, szombaton délután pedig 1-től bemutatókkal, jövő szombaton este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd a Kowalski meg a Vega koncertjével. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én pénteken este 9-től. Másnap szombaton este ugyancsak a Múzsák terén a Hedgehogs fellépését lehet megtekinteni. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál július 25-én szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn, Tócsa Focival, a Grizz zenekarral, Korival a Happy Ganggel és többek között az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a közötti már 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30 és augusztus 1-e között Curtis-szel, a Kowalski meg a Vegával, Majkával, a Valmárral, Dessel, Azeriával, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Estelle John Legend-el és Sean Paul-al is készített közös dalt, és ennek a dalnak az egyik verziójában Kanye West is hallható. Most Estelle és az American Boy a 102.4 Best FM-en.

Most közlekedési infókkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de egy picit odébb a 21-es kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Nagykörösnél a Törtelre vezető úton végeznek karbantartást. Abáczalók és Tiszadersz között aszfaltoznak. Tápiószentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt beltörletén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet haladni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Az M5-ösön csomópont építése miatt van korlátozás a 73-as 6-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pély és Tarna-Szent Miklós között is útépítés mellett lehet autózni. Gyomaendrőd és Dévaványa között a következő napokban még aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet közlekedni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, de Albertisán a Bicskei úton is korlátozások mellett lehet autózni. Kacagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani, olykor félpályás lezárásra is. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra készülni. Tápiószelén a Pesti úton kell lassabban haladni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra kell számítani,

közműépítési munkálat miatt. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Millér telep után Csataszög felé útépítés miatt kell jobban figyelni az úton lévőknek. Döcögősen indult New Yorkban a karrier a Salt-N-Pepa számára, a 90-es évekből szól most tőlük a SUP.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. Ma van a népesedési világnap, nem maradjon el az utasbiztosítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittasan és vezetői engedély nélkül ült autóba egy 25 éves férfi Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A rendőrök az esti órákban ellenőrizték a sofőrt és megállapították, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés miatt meghallgatták és őrizetbe vették. Ittas járművezetés miatt büntető eljárás is indult ellene. Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizony.
1: Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfia és statisztikai főosztályának vezetője. Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön.
3: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
1: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én, a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két napon, július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Itt a fesztivál szezon a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
5: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Jász-Nagykun-Szolnok megye sportolói 10 érmet szereztek a hollandiai Szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, számolt be a szoljon.hu. 5 versenyző képviselte a megyét a magyar válogatottban, közülük 4-en összesen 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet nyertek úszásban és bowlingban. A magyar csapat összesen 95 éremmel és a nemzetek versenyének 4. helyével zárta a kontinens viadalt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása. Naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és a gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
6: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely Fegyverneken, olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kis létszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a Fegyverneki lakóhelyjel vagy tartózkodási helyjel rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Holnap egy hideg front érkezik erős széllel, maximum 29-31 fokot mérhetünk, éjjel 12-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 99 nyarán ilyenkor angol első Ricky Martin, Amerikában Jennifer Lopez, az Én lovas, Németországban Lou Bega és a Mambo No. 5, Európában pedig az általunk is sokat játszott My Love Is Your Love Whitney Houstontól. Mi Rihanna sikerével folytatjuk a pihentető zenék sorát itt az Umbrella.
0: 102.4 Best FM.

0: A jövő héten többször kell majd számítani záporokra, de 30 fok felett lesznek a maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék holnap. Több órára kisüt a nap, olykor viszont felhős idő várható, csapadék viszont csak elvétve lehet. Erős lesz majd a szél. A hajnali órák még frissítő 15 fokot hoznak, napközben 29 és 31 fok között lesznek a legmagasabb hőmérsékletek. Hétfőn nyugaton lesz majd naposabb az idő, térségünkben viszont a napsütés mellett többször megnövekszik majd a felhőzet. Előfordulhatnak majd rövid záporok, zivatarok is a hét első napján. Az északi a szél továbbra is élénk lesz, 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A keddi nap általában felhős idővel telik, a térségünkben lehet majd több a gomoly felhő, és emiatt esők, záporok is lehetnek. Az északi a szél fog megélénkülni, 31 foknál is több lehet majd, ettől függetlenül a legmelegebb órákban. Nálunk pedig zavartalanul jönnek a legjobb zenék, most éppen a 4S Street dala, Üzenet a távolból.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszató Fest mai fellépői Tiszafüreden, a TNT, Bájalex és a Schlepfehér Krisztián, Tony Montana, valamint Nigel Stately többek között. A Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon ma este látható 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Abbonyban pedig a piac téren mediterrán tarka fiesztát tartanak 17 órától, görög táncázzal 18 órától, a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Keppásza koncertje is ma lesz itt Szolnokon a Múzsák terén 8:30-tól. Vadfruttik klubkoncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő szombaton este. A péntekenkénték koncertje a Múzsák terén látható majd jövő szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session jövő szombaton a La Movida Kuba zenekarral. Besenyszögi városnap a Fecskejük is sportpályán, jövő pénteken MC Haver és Technővel, szombaton délután pedig 1-től bemutatókkal, jövő szombaton este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd a Kowalski meg a Vega koncertjével. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én pénteken este 9-től. Másnap szombaton este ugyancsak a Múzsák terén a Hedgehogs fellépését lehet megtekinteni. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál július 25-én szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, a Grizz zenekarral, Korival a Happy Ganggel és többek között az Animal Cannibalszel. Július 27 és augusztus 2-a közötti már 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30 és augusztus 1-e között Curtis-szel, a Kowalski meg a Vegával, Majkával, a Valmárral, Dessel, Azeriával, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szívesen fogadunk programajánlatokat, facebook.com/bestfmszolnok az elérhetőségünk, Pápai Jocidala hallható most.

A szombat délutánt most közlekedési infókkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de egy picit odébb a 21-es kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Nagykörösnél a Törtelre vezető úton végeznek karbantartást. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt beltörletén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet haladni. Hajdú-Szoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Az M5-ösön csomópont építése miatt van korlátozás a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pély és Tarna-Szent Miklós között is útépítés mellett lehet autózni. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között a következő napokban még aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet közlekedni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, de Albertésen a Bicskei úton is korlátozások mellett lehet autózni. Kacagon a Dózsa-György úton kell útépítéshez számítani, olykor félpályás lezárásra is. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra készülni. Tápió szelén a Pesti úton kell lassabban haladni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra kell számítani közműépítési munkálat miatt. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Millértelep után Csataszök felé útépítés miatt kell jobban figyelni az úton lévőknek. A Best FM legenda George Michael, és ezúttal szombat délutánban az Outside a legjobb zenék között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. Ma van a népesedési világnap, nem maradjon el az utasbiztosítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ittasan és vezetői engedély nélkül ült autóba egy 25 éves férfi Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A rendőrök az esti órákban ellenőrizték a sofőrt és megállapították, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol engedély nélküli vezetés miatt meghallgatták és őrizetbe vették. Ittas járművezetés miatt büntetőeljárás is indult ellene. Rosszul vizsgáztak az UBS töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásolási arány attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizony.
2: Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője. Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön.
4: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én, a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két napon, július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. A Mabiz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról.
5: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük szerződésük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
6: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Jász-Nagykun-Szolnok megye sportolói 10 érmet szereztek a hollandiai Szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, számolt be a szoljon.hu. 5 versenyző képviselte a megyét a magyar válogatottban, közülük 4-en összesen 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet nyertek úszásban és bowlingban. A magyar csapat összesen 95 éremmel és a nemzetek versenyének 4. helyével zárta a kontinens viadalt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása. Naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és a gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely Fegyverneken, olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kis létszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a Fegyverneki lakóhellyel vagy tartózkodási helyjel rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Holnap egy hidegfront érkezik erős széllel, maximum 29-31 fokot mérhetünk, éjjel 12-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ezen a napon a Nórák, a Lilik és a Bencék ünnepelnek, nekik boldog névnapot. 2009-ben 14 hétig amerikai listavezető a Black Eyed Peas és az I Got a Feeling. Szintén Amerikából jön most egy DJ, Armand van Helden.
0: 102.4 Veszte

A jövő héten többször kell majd számítani záporokra, de 30 fok felett lesznek a maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék holnap. Több órára kisüt a nap, olykor viszont felhős idő várható. Csapadék viszont csak elvétve lehet. Erős lesz majd a szél. A hajnali órák még frissítő 15 fokot hoznak, napközben 29 és 31 fok között lesznek a legmagasabb hőmérsékletek. Hétfőn nyugaton lesz majd naposabb az idő, térségünkben viszont a napsütés mellett többször megnövekszik majd a felhőzet. Előfordulhatnak majd rövid záporok, zivatarok is a hét első napján. Az északi a szél továbbra is élénk lesz, 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A keddi nap általában felhős idővel telik, a térségünkben lehet majd több a gomoly felhő, és emiatt esők, záporok is lehetnek. Az északi a szél fog megélénkülni, 31 foknál is több lehet majd, ettől függetlenül a legmelegebb órákban. Jó hétvégét kívánok! A country énekes legenda Tammy Wynette és a KLF, akik botrányosan zárták a karrierjüket, a Justified and Ancient-tel folytatja a szombatot.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszató Fest mai fellépői Tiszafüreden, a TNT, Bájalex és a Schlepp Fehér Krisztián, Tony Montana, valamint Nagyes Tétli többek között. A Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon ma este látható 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Abonyban pedig a piac téren mediterrán tarka fiesztát tartanak 17 órától, görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Keppásza koncertje is ma lesz itt Szolnokon a Múzsák terén 8:30-tól. Vadfruttik klubkoncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő szombaton este. A péntekenkénték koncertje a Múzsák terén látható majd jövő szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session jövő szombaton a La Movida Kuba zenekarral. Besenyszögi Városnap a Fecskéjük is sportpályán, jövő pénteken MC Haver és Teknővel, szombaton délután pedig 1-től bemutatókkal, jövő szombaton este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd a Kowalski meg a Vega koncertjével. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én pénteken este 9-től. Másnap szombaton este ugyancsak a Múzsák terén a Hedgehogs fellépését lehet megtekinteni. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál július 25-én szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn, Tócsa Focival, a Gris zenekarral, Korival a Happy Ganggel és többek között az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a közötti már 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30 és augusztus 1-e között Curtis-szel, a Kowalski meg a Vegával, Majkával, a Valmárral, Dessel, Azeriával, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. A szóló karrier egyik legjobbja Sophie Alice Baxtertől. Murder on the Dance Floor most a 102.4 Best FM-en.

A szomba délutánt most közlekedési infókkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de egy picit odébb a 21-es kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Nagykörösnél a Törtelre vezető úton végeznek karbantartást. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt beltörletén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet haladni. Hajdú-Szoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Az M5-ösön csomópont építése miatt van korlátozás a 73-as 6-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pély és Tarna-Szent Miklós között is útépítés mellett lehet autózni. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között a következő napokban még aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet közlekedni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, de Albertésen a Bicskei úton is korlátozások mellett lehet autózni. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani, olykor félpályás lezárásra is. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra készülni. Tápió szelén a Pesti úton kell lassabban haladni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra kell számítani közműépítési munkálat miatt. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Millértelep után Csataszök felé útépítés miatt kell jobban figyelni az úton lévőknek. A délutáni kalandok a Bermudával folytatódnak a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, további jó pihenést, jó étvégét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vámszabályok továbbra is bátran rendel a magyar. Sok a veszélyes töltő, biztos helyről vásároljanak. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Podcast.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixem.

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem a

0: very mad fly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány, kritikus helyzetben a tatai öregtó. Szép nyári idővel köszön el a hét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a hetedik évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem azt mondom, hogy méltatlanul alulértékelt ez a dal, de hogy szerintem mehetett volna akkor át erről az első nagy lemezről, mint a Killing Me Softly meg a Ready or Not, nem?
4: Sőt.
3: Szerintem az egyik legjobb dal egyébként.
4: Így van.
3: A The Score című nagy lemez. Ugye szoktuk csinálni ezt a Lauer Christiannel, és ilyen visszamenőleges lemezajánló. Hogyha valakinek 30 évvel ezelőtt elkerült-e volna a figyelmét, akkor most mondjuk, jó? Tehát, hogy a Fugees első albuma a The Score, amiről tényleg az egyik legjobb kis lemezzel kezd ma Slim Fit Hip Hop, és erre még egy órán keresztül, úgyhogy jön az Ullalala. Szevasz, Szabikám, nyomjad.
4: Fiúgyi lá, hello, hello.

0: Mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nálunk itt van Janet Jackson, ellentétben a Michael című filmmel, amiben nem volt benne.
2: Amiben nem volt, teljesen
1: saját
2: kimaradt.
1: Saját kérésére egyébként, képzeld el. Átlag az volt, hogy olvasta a forgatókönyvét, és azt mondta, hogy ő ugye ebben a formában nem szeretne benne lenni. Nem tudom, mert mondtad ugye, hogy láttad.
2: Így van.
1: Lett volna egyébként, de kell, vagy hiányzott a történetből?
2: Neked határozottan hiányzott amúgy.
1: De hogy volt ő abban? Mert ugye ezt is mondtad, hogy félbe vágták, igen, a Bad turnék csinálták meg ugye ezt a filmet?
2: Az utolsó Jacksons turnék csinálták meg, és azzal van vége, ugye, hogy bejelenti Michael, hogy a testvéreivel utoljára lép föl.
1: Aha.
2: És ott van vége a filmnek.
1: Na, mert hát, hogy utána volt talán az, hogy a Janetnek is fölfutott a karrierje, de
2: a családban sem jelenik meg Janet. Tehát, hogy semmilyen formátumban nincs benne a filmben. Tehát a másik testvére, aki most nem jut eszembe, mint lány testvére, ő benne
1: Latoya.
2: Van. Így van, és Janetről egy szó nem esik.
1: Jó, de hát tudod, hát van ez a városi legenda, hogy a Latoya az igazából a Michael Jackson volt. Ez tényleg volt, ezt évekig mondták, ugye, mert hogy ugyanaz a szabású orr, és hogy ők sose voltak egyszerre egy képen, és ment ez az urban legend, hogy a Latoya az igazából a Michael Jackson, csak hogy néha egy...
2: Nem szeretnék ezen tovább gondolkozni.
1: Na, jó volt egyébként a film?
2: Hogy nagyon jó a film, ügyes a srác, aki játsza.
1: Hát mégiscsak az unokaöccse, ugye?
2: Igen, és amúgy meg tök jó. Igazából tök pozitív színben tünteti fel, mennyire szerette az állatokat, az embereket, hogy a beteg gyerekeket, amikor meglátogatta a kórházban, hogy mennyire karitatív volt. Ez nekem nagyon pozitívan jött le a film.
1: Hát állítólag a második részhez, ott már belemegy a kényesebb dolgokba.
2: Legyen így.
1: Na.
2: Meg legyen

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: Hát 20 évvel ezelőtt valószínűleg ő még most is rottyon lenne. Most már azért így, hogy hétfőn töltötte be az 51-et a 50 Cent szete, most már azért nem tol ilyen egyhetes szülinapi bulikat.
3: De amúgy meg igazából így is rottyon van, csak másik szempontból.
2: Mármint hogy?
3: Anyagilag. Mármint a másik véglet.
2: Ja, tehát, hogy tele van, úgy érted?
3: Így.
2: Jó, nem, én arra gondoltam, hogy szerintem, amikor 20 évvel ezelőtt, amikor ezt a Get Rich or Die Tryt megcsinált, akkor valószínűleg szerintem ilyen egyhetes szülinapi bulikat ő simán.
3: És simán. Összejött a Get Rich.
2: Igen. Hát és mások próbálták meg tryin őt dájolni, de...
3: Igen.
2: Úgy most, mint egy ilyen nagyon rossz, ilyen 20 éves ilyen TikTok rapper, nem? Amikor angol szavakat fűzünk bele a magyar mondatba, borzasztó. Na, Szabikám, egy szép adag elérhetőséget.
3: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/d és limfit.hu-n.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Arról akarsz beszélni, hogy csütörtökön nem voltál ott a Mobb Deep-en?
3: Nem szeretnék.
2: Jó, okay. Jó, akkor beszéljünk arra, hogy jövő szombaton találkozunk megint, jó?
3: Jó!
2: Ennek a mai 60 percnek a végére értünk.
3: Köszönöm.
2: Csók.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabad strandok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, esküdtettek a honvédség új altisztjei. Egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely töltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem már indítom is, kérem szépen a kosit, ez pedig a Catch, na gyerünk!
4: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen.

Jazz FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogyha útra kelünk, főleg akkor, amikor jó idő van, és mondjuk Budapestről a Balaton felé, akkor mindenféleképpen tájékozódjunk arról, hogy hogyan áll az M7-es, van-e nálunk elég víz, tele van tankolva az autónk műszaki állapotáról, és a többi, és a többi, és a többi. Mert nem biztos, hogy velünk történik probléma, de egy pár órás dugó nagyon nem finom, hogyha mondjuk fogyóban van az üzemanyag, na meg víz sincs nálunk, úgyhogy tessék odafigyelni, na meg persze tessék minket hallgatni, hiszen most jön a TSE, ez a Border Force.

0: Ezt hallgatom.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

sej. Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkád Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Azoknak fogok most kedvezni, akik még úton vannak, hiszen egy olyan dal következik, amivel nagyjából az egész világból ki tudunk vezetni. Ez az Artful Dodger Romina Johnsonnak kiegészülve, Moving Too Fast, most itt a Best FM-en.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Tessék elképzelni, hogy Jennifer Lopez rájött arra, hogy ő nagyon, de nagyon szeret szingli lenni. Mondjuk muszáj volt ezt megszokja, hiszen általában nem jönnek össze neki a kapcsolatok, pedig én nagyon, de nagyon szurkolok neki, és hogyha esetleg egyszer megunná a keresést, én itt vagyok, J-Lo. De tényleg rám mindig számíthatsz, a Bikire. Na, jön a Love Don't Cost a Thing!

blokkolnám. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődöm, majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sajnos a sors nagyon korán elvette tőlünk, pedig elképesztő tehetség volt, és ilyen rövid idő alatt is maradandót alkotott. Hát mi lett volna akkor, hogyha több ideje van itt a földön? Ő Tupac, jön a California Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések. A Lucernásban bujkált a tolnai rendőrgázoló. Olaszország romokban még 2 hétig tart a hőhullám.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Tovább tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó, néhol 40 fok feletti csúcsokat mérnek már napok óta. Az előrejelzések letaglózóak, az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat még Olaszországban. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk a szombattól. Ezt az órát Madonna kezdi, ez kérem szépen a Music.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer egy interjúban megkérdezték Steven Tylertől, hogy mennyi pénzt keresett így a karrierje csúcsán. Erről azt mondta, hogy milliókat, persze dollárban. És megkérdezték utána, hogy mi lett azzal a pénzzel. Hát azt mondta, hogy valahol elnyerte a szervezete. Szerintem, aki ismeri nagyjából az élettörténetét, tudja, hogy miről van szó. Aki pedig nem, hát az nézen utána. Most viszont nálunk jön az Aerosmith, ez az Amazing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés ember képes rá a világon, hogy egy darab ilyen kis gitárral vagy ukulelével kiáll emberek tízezrei elé, és azokat úgy szórakoztatja, mintha egy egész óriás ilyen nagy zenekaros koncert lenne. Hát ő Ed Sheeran. Tőle pedig jön most a Shivers.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk az a dal, amihez annó megcsinálták a világ legforróbb, valaha volt legforróbb videóklipjét. Négy gyönyörű szép nő, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, és hát eléggé forró, viszont hiányos öltözetben voltak a vásznon. Hogy miről beszélek? Hát persze, hogy a Lady Marmalade-ról. Let me hear your

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most így kevéssel 10 óra előtt szerintem még befér egy hang, akit sajnos elvitt a fény és a csillogás egy nagyon rossz irányba. Ő Whitney Houston, jön tőle az I'm Your Baby Tonight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon. Nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöld hályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat estétek. Az első félidőnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jöhet a második két óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Danny Minogue kezdi ezt az órát, ez az I Begin to Wonder.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Beszefem a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, mint például én is. Na vágjunk is bele, holnap Izabella és Dalma névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Eleonórákat, az Ernőket, a Félixeket, a Gerzsonokat és a Nórákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában SMS vagy telefon, köszönj szépen fel, és ennyi. Mivel megyünk tovább a folytatásban? Na nézzük csak, jön Coolio és a Too Hot!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jöjjön egy kis jó tanács tőlem, így az élethez, az életnek a viseléséhez. Ha bármibe belekezdünk, semmit sem szabad elkapkodni, mindenféleképpen hagyjunk neki időt, gondoljuk át, és szépen lassan, ahogy a német mondja, langsam spazieren, úgy kell véghez vinni, és akkor jól sikerül. És ezt támasztja alá a következő dal is, ami nem más, mint Morcsiba, és a Rome wasn't built in a day. Mennyi?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dallal szerette volna leróni tiszteletét az énekesnőnk az ő latin felmenői előtt. Bár mondjuk nem tudom, hogy kinek van meg így Jerry Halliwellnek a képe így az arca előtt, hogy hogyha benne latin vér találunk, akkor az tényleg egy nagy kihívás és egy nagy, nagy eredmény. Mindegy is, jön a Mi Chico Latino!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így este 11 óra előtt egy kis fejbiccent, és nagyon jót fog tenni mindenkinek. És ehhez hozom most a Nightcrawlers, hiszen jön a Push the Feeling On.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok, 11 óra elmúlt, úgyhogy már nyugodtan lehet az éjszakát mondani, 1 óra van hátra, de nyugi, tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, a szeptember kezd most nálunk, ez a Cry For You.
1: Ez a Night Shift a Best

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, holnap reggel 20 fokra ébredünk, és 29 lesz napközben, az nagyon jó. Tessék vigyázni, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, meg az is biztos, hogy mindenki elindul a Balaton felé, úgyhogy az utakon is nagyon, de nagyon tessék vigyázni. Azt meg ugye nem kell említenem, hogy érdemes ilyenkor is, meg akkor is a Best FM-et hallgatni. Enli, two times, ezzel megyünk tovább.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy vagyok vele, hogy nincs jó éjszaka egy nagyon komoly rockdal nélkül, úgyhogy én ezt most pótolom is. Kérem szépen, érkezik most nálunk a Kings of Leon és a You Somebody, egy érzelmes, mégis pörgős dal. Úgyhogy tessék odafigyelni, és persze tessék meghallgatni.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig Taylor Swift-tel megyünk tovább. Jön a You Belong With Me. Már lassan összeakad a nyelvem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pihenést vagy jó bulit. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és holnap este 8-kor jövök vissza. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Sometimes in life you feel the fight is over.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.